0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szöbe.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

makes us an announcement. Please reach.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a szemben.

Sláger DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: szuperek! Itt DJ Simon! 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!
1: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. And if-

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: ez a Super DJ Rádió.
1: I wake.
0: Ez a Super DJ Rádió.
1: I wake clean banded.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: A legjobbak, a legjobb helyen.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, a új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: célpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian web radio station. Super DJ.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this!

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: Hey everybody! Stand up! Stand up and dance!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: 1988 was just the beginning.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: onda kod nas. Braco, zvamo samo.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: into the Dallas Nighttime Sky.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Csak te kezdel élünk.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Alex Warren arról énekel, hogy Fever Dream, és a Fever Dream akkor Super DJ Rádió, és benne Szatmári Zoltán Dreamer szor hozzátok a Retrobox jóvoltából. 18 óra múlt 2 perccel, egy nappal pedig elmúlt a nyári napi egyenlőség. Képzeljétek el, innentől kezdve már mindig egy tyúk lépéssel rövidebbek lesznek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Köszöntenék mindenkit a rádióban, tehát 2026. június 22-én elindult újból a Retrobox, hiszen hétfő van. Na hát a mai napnak, mert kíváncsi leszek, hogy mit szóltok a zenei struktúrájához, majd ezt is meg lehet írni a Viberen, például a Retrobox csoportban, ahol is már egyébként ott van Mazsi és Gábor. Gábor egyébként egy picit, minthogyha úgy bizonytalan lenne. Na, remélem, hogy ennek ellenére összeszedi magát, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. A Viber üzenetek pedig majd jönnek szépen folyamatosan.

Hát szinte beizzott a Viber, hiszen itt vannak a kedves Viber hallgatók, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Ugye Mazsi és Gábor mellett Encsike azt írta, hogy szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti Pipa mára is. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatást, ja, és egy jó klímás szobát, ahol lehet fülelni a szuper zenéket. Buszcsika, Encsike. Köszönöm szépen, Encsi, örülök, hogy itt vagy, úgy, ahogy Istvánnak is nagyon örülök. A szokásos bevezető szöveg is az övé. Csodás hétfő, késő délutánt vagy este felét kívánunk neked, drága Dreamer, RT-ből, Erdő, Szent Györgyből, az is a család örül neked, hogy újra itt vagy, tudod, mi mindig itt várunk. Most már csak az a kérdésem, hogy vajon Erdő, Szent Györgyön vártok? Mert akkor hamarosan összeszerem magam műsor után, és oda is megyek. Csodásat kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és akkor hello is a család is, Erdélyi országban, Erdő, Szent Györgyön. Aztán itt van Melinda, jó adás Dreamer, kellemes zenehallgatást mindenkinek, ezt kívánta nekünk Melinda, én köszönöm szépen, neked pedig a munka után jó pihenést. És akkor, bár Nándi külön nem írt rám, de megérkezett ő is, úgyhogy egyben és rendben vagyunk, haladjunk is szépen lassan tovább. Azt tudtátok-e, hogy a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és nem is biztos, hogy olyan nagyon régi, például annak idén a Szerencsi cukorgyár által készült mondjuk mokka kockacukor, annak idején még az ára is 31 forint volt, szóval a minőségét korlátlan ideig megőrizte. Na mit szóltok hozzá? Ezzel kapcsolatban vannak is jó kis sztorik, amit hogyha szeretnétek hallani, akkor nagyon szívesen elmesélem nektek. Ugye ugyanúgy, ahogy meséltem ezt a napi fordulót, hogy innentől kezdve már csak rövidülnek a napok, és augusztus 20-ára elérünk oda, hogy amikor még most este 8 órakor teljesen jó kis naposütéses idő lesz, augusztus 20-ára viszont szinte besötétedik.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lehet?

Abracadabra, elvarázsolt titeket is Lady Gaga hölgy, aki itt volt velünk. No, és hát István azt írta az előző felszólalásomra, hogy ugye már a műsor után indulok is Erdélyországba, hogy kérlek szépen, a kaput már ki is nyitottam. Na hát ez nagyon-nagyon helyes, köszönöm szépen neked. Aztán megyünk tovább, Mihalovics Józsi egyébként pedig igazoltan hiányzik, hiszen kocsmázás van, argentin meccs nézéssel összekötve, szerintem nem is írok többet. Na hát akkor jó szurkolást is, kellemes időtöltés nektek. Hát látjátok, ez a helyzet, hogy a kedves hallgatók ezért úgymond hallgatnak egy kicsikét, sokan-sokan meccset néznek. No, és akkor nézzük a helyzet. A következő, Mónika is megérkezett, azt írta, hogy jelen vagyok én is, már vártam a kezdést, egy kis kávézás, aztán munka megint, és persze zenehallgatás, kitartás neked, és ahogy már írták is, ne dolgozz sokat.

Nagy Bogi és Des pedig jó leszek újra. Hát hányan elmondhatják ezt, hogy jók lesznek újra, vagy sem? Na, nézzük csak meg, hiszen volt itt Gábornak egy üzenete. Méghozzá az volt, hogy szép napot kívánok mindenkinek jelenleg Kunszent Miklósról, és köszönöm, Dreamer. Hát nagyon-nagyon szívesen. És akkor Encsike írása a következő. Milyen kis fiatalos zenéket hoztál a kedves Dreamer, Azi, Des, Nagy Bogi, nagyon szuper, közcsike. Hát majd a többit meglátjuk. Szépen lassan telik az idő, és haladunk előre felé. És hát ha belenézek még a retroboxos Viber csoportba, akkor egyrészt látok egy pisszentést, ha jól látom, akkor ez Gábornak a pisszentése volt talán, úgyhogy egészségére. Illetve Nándi az megkérdezi, hogy ki aszfaltozik, azt nem tudom, de hogy szoktak szurkolni, mint ahogy az örökbecsű nézi mester megmondta, jó reggelt, jó szurkolást. Ijjaj, közben Nándi látom dolgozik egyébként, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, mert hogy úgy látom, hogy a munka az nem engedi el, mint az a bizonyos 16 tonna fekete szén, de nem ez jön most.

0: Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Lucenzo összeállt Big Alival, és egy kicsit feldobták ezt a táncár kudúrót. Ez a jó kis zene vágtatott most a Super DJ Rádió ételébe, meg ételébe is, és a Viberen folyamatosan jönnek az üzenetek. Gábor például azt kérdezte, hogy hol van Encsike? A csopiban? Nem, Encsike általában külön szokott nekem írni, ő sajnos még nem csoporttag. Közben pedig Mazsitól kapom a táncos képeket, amivel táncolja előre-előre a retroboxot. Na, akkor adunk egy kis táncolni való zenét neki, és utána pedig megtekerjük a verklit. Sajnos lassan befejeződik majd ez a verklis sorozat, de azért remélem, hogy ma is fogtok játszani egy kicsit velünk.
1: Ne hallgass másra, csak a kedvenc rádiódra!

DJ Ihlam volt velünk. Ő húzta a talpalávalót az előző percekben, és 3 perc múlva már fél hetet is írunk. Közben a Retrobox csoportban Encsikét üdvözlöm, aki belépett hozzánk. Ugye mindenki önszántából jön, és akár, ha gondolja, távozik is. Én nagyon remélem, hogy minél kevesebb távozunk lesz. Közben azért én megkérdezném Nánditól, hogy végül is ennek a cséplő arató vetőgépnek mi a helyzet ezzel a valamelyik vezérlő áramkörével. Mondj róla valamit. És akkor ugye miről szól a Verkli? A Verkli az arról szól, hogy van egy masina, egy gyakorlatilag levegővel működtetett síppal, dobbal felszerelt szerkezet, ami egy papíros, hát milyen kód szalagról vagy kódkártyáról olvassa a zenei hangjegyeket és zenél nekünk, és hoz egy gyakorlatilag egy előadót vagy egy számcímet. Én azt mondom, hogy a mai esetben elég, ha egy számcímet mondtok nekem. Ugye 2 perc áll rendelkezésre, 2:23, és az első 3 helyes beküldő az pedig kérhet itt a Retroboxban egy zenét, aztán azt meg megpróbálom teljesíteni. Na, csendüljenek fel azok a jó kis verklis melódiák.

hát először Nándi írta be nekünk, hogy a Karib-tengert kalózai, és valami olyasmire is emlékszik, ennek nem néztem utána, hogy egyébként maga a filmzene az Zimmer, Hans Zimmer szerezte. Nem néztem utána, de majd meglátjuk. Ezen kívül még Melinda is küldött egyet, még hozzá. Most már tudom, a Karib-tenger kalózai, és először pedig Jack Sparrow néven, amit így elfogadok természetesen, jó szívűen. Illetve Angie is azt írta, hogy imádom, jaj, lemaradtam, ment a csevej, nyilván mindenki tudja, a Karib-tenger kalózai, imádom ezt a filmet, szóval Angie a harmadik, kérjetek hát. És időközben megérkezett Házi, szia Dreamer! Itt van újra szól a Dreamer féle remek zene, hallgatom én is, egye fene! Köszönöm a rémes rímeket, vagyis nem is olyan rémesek, de teljesen jók, úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, hallgassátok nagy-nagy szeretettel, és hát remélem minél tovább, hiszen este 8-ig itt vagyok veletek, és vigyázok, legalábbis ha az álmotokra nem, de a talpalával óra mindenképpen. Úgyhogy kérem Melindát, Nándit és Angie-t, hogy válasszon valamilyen zenei történetet.

Egész jó, fölpörögtünk, ugye így teljesen jó volt, viszont most egy nagyon picit lelassulunk, egy kicsit, mondhatnánk, kicsit búslakodunk, de ezt csak azért teszem, mert ugye egy olyan előadóról van szó, akinek a dalait szoktam játszani, és jöjjön tőle most egy ilyen dal.

0: Azt mondtad, ezt nem én mondtam, hanem Dani Elfi, és megérkezett az első kérés méghozzá Merindától. Nagyon régen hallottam Áté Péter felvételét, egy darabot a szívemből.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Annak idén egy Hungaroton válogatás lemezen volt ez a feldolgozás a 90-es években, akkor felújították, és Melinda kérése forgott egy darabot a szívemből. És időközben egyébként Encsika áradozott, hogy egyébként milyen jó kis zenéről van szó. Ja, és megerősítette Encsika, hogy igen, Andy, amúgy Pirate, Klaus Badelt, na, szerezte későbbi zenének részleteiben, meghatározó szerepe volt Hans Zimmer. Én csak Hans Zimmer fejének hívtam, de lehet, hogy így hibásan is hívtam és gondoltam is. No, hát nem sokára jön majd akkor Encsikének a kérése, meg majd utána Nándi, és körülbelül ezzel el is leszünk ebben az órában.

előttem én mondod a lélek eddig elcibált. De ma van a nap, hogy magad alatt vagy kideprimált. Nem csinál fesztivált, csak ventilál, hisz nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett, szedegeti szilánkjait a jobb időknek. Mondod a sországot,

Üzenik a bölcsek, csak embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előtt

0: egy pont, mit mondanod kell, ó mond, mit mondanod kell, ó mond.
1: Na hát én nem mondom, hogy vége, és nem jött el még az a pont, mikor búcsúzkodunk, hanem jön Encsikének a kérése, méghozzá Paulina. Vége van, kicsi, de nem kell semmi rosszra gondolni, és hát ugye egy harmadik Lord felvétellel fogjuk majd zárni, pontosabban egy harmadik magyar felvétel, ami a Lord lesz, és a Vándor, ez pedig ugye Nándi kérte.

A Lord és a Vándor 4 perccel 7 óra előtt szólt a Super DJ Rádióban méghozzá Nandi kérésére, és Melinda is, és Mazsi is kifejtette, hogy szereti ezt a zenét, bár ha jól tudom, Mazsi annyira nem rockos, ennek ellenére mégis ez valahogy közel áll hozzá. Illetve Nandi azt írja, mert hogy betettem egy kis vicces, mókás, nótás kedvű kis mondatot, úgy döntöttem, szeretnék még egy fiúgyermeket, de mivel kicsúsztam az időből, örökbe fogadnék egy 40-50 év közöttit. Erre Nandi a következőt reagálta, se kutyám, se macskán, buldogtalan vagyok.

gyerekeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Kellemes zenék itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban este 8 óráig. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok még mindig. Itt vagyok veletek és forgatom a zenéket. Az előbb ugye megemlítettem, hogy Mazsi általában a rockzenét nem szereti. Ő most helyesbített engem. Mint már oly sokszor említettem, a kemény rockot nem szeretem, számomra nem kemény rock. De ezt már sokszor említettem, de hát aki nem figyel, nem figyel. Én nagyon jól tudom, hogy a balladás rockzenéket szereted, mint például a Guns N' Roses November Rain-t. Tudom és figyelek is. Encsike, köszönöm szépen a zenét, Dreamer! Encsike, köszönöm szépen, hogy kértél zenét. És tedd ezt legközelebb is. Nándi pedig azt írta, hogy van egy kollégám annyira nógrádi, hogy a négy betűt is, hogy azt a négy betűt is úgy írja, hogy pauk. Pauk! Pauk! P-A-U-K! Pauk! Nem pauk, pauk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Paukos Nándi mesternek a nagy zenéje, ez a, mondhatnánk úgy is, hogy a himnusza, az FLM dala. És képzeljétek, hát lehet, hogy ez már régebben is így volt, de valamelyik nap az Auto DJ alatt is hallottam. Úgyhogy megtalálható a Super DJ Rádió Auto DJ-s repertoárjában is. És közben plusz információként meghallhattuk, pontosabban elolvashattam itt a Viberen, hogy Nándi azt nyilatkozta erről a dalról, hogy ez olyan, mintha egy picit ő is volna, de szerintem nagyon sok ember magára ismer ez alatt. De ezen kívül szereti Melinda, szereti Mazsi is, és szerintem nagyon sokan szeretitek, és hát nyilvánvalóan ezért is játszom nektek. Úgyhogy nyugodtan lehet írni, és nyugodtan lehet akár ezzel, akár bármi mással kapcsolatban reakciózni itt a Retroboxot csatornán, vagy egyébként akár privát Viber. Hát ugye a úgy privát Viberen, hogy a plusz 36745995-ös Viber számon írjátok meg a rádiónak. Na! Pont ezt akartam írni, hogy Nándi ezt szokta kérni, írta Encsike, Encsikéről pedig mi egy fényképet szeretnénk kérni. És akkor mit szerettem volna még? Hamarosan jön a Verkli, annyit módosítunk a játékszabályba, hogy nem szabad beírni a közösbe, mert ha a közösbe beírjátok, akkor onnantól kezdve másnak is viszonylag könnyű lehet a dolog, úgyhogy a következő Verkliben akkor küldjétek be privát üzenetben, legyetek kedvesek, hogy miről szól majd a Verkli, de még nem most, előtte még egy kicsikét tombolunk, utána pedig lazulunk vagy chillezünk, ahogy szoktam mondani Encsike.

egy icipicit spanyolos beütésű Wonderland Passion Fruit, és hát Nándit elvesztettük, mert gyantáz. Elképzelhető, hogy a lábát, vagy a hátát, vagy ki tudja mit, ezt már bele sem merek gondolni. Amit viszont szeretnénk mindenképpen elmondani, hogy Andreát köszöntjük a Super DJ Rádió hallgatói között, illetve István pedig megírta, hogy na, akkor ha most indultok, végeztem a melóval mára, nem úszod meg olyan könnyen. Nagyon helyes, akkor a műsor után összeszedjük magunkat, és irány Erdély ország, az Isa Familia. Ezen kívül Mazsirtól is kaptam még egy kis toporgó galambot, a Tubi Tubi számot. És akkor elindul a Verkli, tudjátok, egy léghajtásos zeneeszköz, ami lyukkártyáról olvassa be a különböző dalokat. Kíváncsi leszek, hogy felismeritek-e. Nem egy pörgős, nem egy nagyon eszelős dalról van szó, egy nagyon kellemes előadó, egy nagyon kellemes dalcím, valamelyiket írjátok meg privátban, és ha eltaláljátok, akkor még akár zenét is kérhettek. Na, sasoljatok nagyon!

Lionel Richie és a Hello, Hello, Hello, Hello, Hello elsőként Melinda volt, aki kitalálta. Ő az előadót azt írta, hogy nem tudja, azt hiszem egy pasi, Lionel Richie. Aztán az nem sokkal később Andrea írta, aki egyébként az előző hangban is hallható volt, aki a lemezjátszós DJ-t mondta. Szóval ő azt írta, hogy jó ide, jó dal, Lionel Richie és a Hello. Na és akkor meg is válaszoltam Gábornak a kérését, mert kérdezte, ki volt az előző spot hang, és egyébként ő is talált, gyere kislány, ja nem, Demién Rózsi, akkor nem Demién, szerintem nem jött össze, semmi baj, a játék a lényeg szerintem sok esetben, és aztán itt van István is, aki szintén eltalálta Lionel Richie-t és a Hello-t. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok, szeretném kérni az érintetteket, tehát Istvánt, Andreát és Melindát, írják meg, hogy milyen zenét szeretnétek, ha szeretnének hallani. Addig is írjunk fel egy kis bérest. Vajon ki az, aki jön, megy és lép?

Dr. BRS és Verép Tomi, ugye nem bántad meg című dal 2:08 után, és hát megérkezett az első kérés, kívánság, Alba Romina Power dalát szeretnék kérni a Libertát és meghallgatni. Melinda, szóljon hát neki ez a dal, és utána érkezik a másik két kérés is, szépen lassan, és aztán pedig majd 8 óra közeletében kezdünk búcsúzkodni. A mai adásterben azt látom, hogy 8 óra után elvileg nincsen senki utánam. Hát ezt majd meglátjuk.

Egy lassú kis, jó kis romantikus, vagy hát mondhatnám balladai nótál, Bánórum, Power Libertá. És ezzel kapcsolatban jött is megjegyzés, méghozzá Mazsi azt írta, hogy nagyon jó ízlése van Melindának, szép dal. Úgyhogy Melinda pedig gyönyörű zenés, a videóklipje is, köszöni szépen, nagyon-nagyon-nagyon szívesen. És azt írta még Nándi az előző játékkal kapcsolatban, hogy nem a játéka fontos, hanem a részvét. Nagyon így van, és erről lecsúsztam, viszont sikeresen összekentem magam, mint a lütyge gyerek a csokival. Na, hát akkor ezt is megtudtuk, még sincsen este. És közben az az érdekes, hogy én egy dalt ide behúztam magamnak, hogy hát, ha le tudnám játszani egy kérés alapján, aztán, hogy a rendszer akarja vagy sem, azt még egyelőre nem tudjuk, de nagyon úgy tűnik, hogy nem akar engedelmeskedni a rendszer. Na hát most nem tudom, hogy mit tegyek ez ügyben. Na lehet, hogy mondjuk el kéne mormolni valami imát, vagy valami más, nem tudom. Mondjátok meg ti akár, hogy most ilyen esetben, amikor műsornak a kellős közepében ott vagyok, és egyszerűen nem akar a ámítógépünk engedelmeskedni, akkor mit tegyünk, mit próbáljunk elvégezni. És érdekes dolgok vannak itt, na mindegy, köszönjük szépen, viszont hallásra, de az is lehet, hogy éppen Dreamer volt ebben a hibás, hogy nem jó gombokat nyomogatott össze-vissza. Na nem baj, előbb-utóbb ti is meghalljátok, vagy nem, hogy a következő dalt azt tudom-e teljesíteni, amit Andrea kért, és ha minden igaz, akkor ott lesz, és előbb-utóbb meg is érkezik, majd nekünk, de addig, ameddig megérkezik, addig pedig elmondanám még, hogy volt egy másik kérés is Istvántól, egy Lionel kérés is,

Erről teljesen kitol, és ilyenkor csak bosszankodna az ember. De azt mondom, hogy ne bosszankodjunk, akkor nézzünk valami kis finom zenét, és utána pedig, amit mondtam, azt megpróbálok teljesíteni is. És hát mondjuk egy 1 millió dolláros babyhez mit szólnátok?

És ha én is egy millió dolláros bébi lennék, hogy megfelelő helyen keresném a dalokat, akkor nem kellene össze-vissza nyökögni. Melinda Mazsinak megköszönte az előző zene méltatását, és akkor Andreának jöjjön az a dal, amit kért is, ő sikerült összehoznia. Ez a Talk to Me című dal még hozzá Damiano, David, Tila és Nile Rodgers.

azért lóhalálában csak meglett Istvánnak a dala is, és jönni fog hozzánk, még hozzá ugye Kenny Rogers és Lionel Richie dalát kérte a Lady-t. Hát eléggé megizzasztott ez a dal, megmondom nektek őszintén, mert olyan nagyon egyszerűen nem megtalálható, de hát remélem, hogy ez most már sikerülni fog, és a szórakozás is rendben lesz.

Két neves előadó, Kenny Rogers és Lionel Richie egy nagyon-nagyon jó kis dalban, ez volt a Lady, és ezzel kapcsolatban azt írta István, hogy a Love Song, és hát örülök neki, hogy ez is sikeredett, és közben elmesélem nektek, hogy rengeteg dolgot oszt meg Nándi, hogy milyen dolgokat csinál, és mekkora ügyi, és közben Kukori bácsi is bekukkantott, Kali Méra, jó adit, sajnos nem tudlak hallgatni, dolgozom, és üdv a szupereknek. Hát ha nem hallod, akkor hiába mondom azt, hogy Kali Spéra, mert például ez is egy másik napnak a köszöntése, de ha már itt vagyunk, akkor gyorsan kukkantjuk meg, hogy holnap 17 és 18 óra között, pontosabban 17 és 19 óra között jön Kukori bácsi majd, és 20 és 22 óra között Zsolti, aztán szerdán jön Dr. Tom, aztán csütörtökön 17 és 19 óra között megint Kukori bácsi, 19 és 21 óra között Gabó, és 22 és 23-24 óra között pedig Kőszegi Gabi érkezik majd. Na, úgyhogy hát ezzel fogtok tudni számolni. Remélem, hogy mindenki majd nagyon jól érzi magát a többi műsorvezetővel is, és a Retrobox hátra lévő perceivel is.

Ha nem ismernétek, Tóth Abigail és Accent, a Accent pedig, ha jól emlékszem, akkor román előadó, szóval ők énekelték el a Sugar Daddy-t, de nekem megmondom őszintén, most ha hallgatom ezt a dart, egy magyar felvétel jut az eszembe, csak nem tudom, hogy melyik. Mozsi azt kérdezte, hogy maradsz-e tovább? Nem maradok, mert sajnos dolgom van, úgyhogy 8 órakor most mindenképpen lehúzom a rolót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Józsi, aki egyébként nem, mert ő focizott, de Gábor, Házi, Encsike, Melinda, István, Mozsi és Andrea, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki itt volt, és hát támogatólag adták elő az adást a Retroboxban is, meg úgy privátban is. Úgyhogy itt a méltatást is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Természetesen azért vannak a műsorvezetők, hogy jó adást hozzanak. Legközelebb jövő hét hétfőn fogunk találkozni, addig is bírjátok ki, és addig is hallgassátok nagyon sokat a kedves kollégákat, a műsorvezető kollégákat, és vigyázzatok magatokra és egymásra, jó pihenést kívánok nektek, és remélem, hogy jövő hét hétfőn is ilyen megújult erővel, és mindannyian ennyire jó kedvel és jó hangulattal tudunk majd visszajönni. Addig is Szatmári Zoltán Dreamer voltam, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Thank you!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: képlet.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

time or space.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

face this paper tree that's unbreak the earth.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

The sky comes down to the ground, letting go with love.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

per DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.